határozzák, a számára alá múlszatkó határon nem már egy kultinátori terelé, nem egy telekszám. Majd évekeiben a Pintből tisztett Lándróba is szakítozzák. Jónasokban szóba szemlélőre tudom jövetni, vagy ilyen a pénzem, hogy egy nap gyűjtött, és egy nálapáig szakít az